gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera, pum gakera, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, pum gakera roxoko, Punga kera roxoko, punga kera roxoko, punga kera roxoko, punga, punga kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, kera roxoko, k

0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.
0: Klonk.
1: Klonk. Klink.